kakatuzanira ingorane. Ugutunganirwa, ukururanirwa, bishobora gutuma umuntu asamara, akareka kuba maso. Igihe ibintu byose bigenda neza, ushobora kugira iciyumviro, ukihenda, ngo urashoboye, ngo urafise ingufu n'ubwenge.